0: nyelap nyelap aing oi
1: kudu dijebret gara bona ieu alok ieu
0: nyelap mun nyebutin
2: jebret naon mah
1: kudu dijebret saawak-awak bona meni sok sakapeung mah naneng mah bona meni sok hayang sujud sawi bona
0: sujud tobat mah.